0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Hell's Nighttime Sky.
1: Numero uno.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
3: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
2: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Ne magyarázd a lényeg.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Wonderland.

0: éreztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: I'm in the rain.
0: Neked zenélünk.
1: I'm in the rain.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Radio.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem! Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen.
1: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
1: Things that make you go, hmm.

0: things that make you go.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
2: Turn the nights into a glory day.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: We're going to dance and have some fun.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Super DJ Rádió! Zenében a legjobb!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: Jam. Be good. Bye-bye.
1: 80s, 90s, 2000s. Music Radio. Music Radio. Music Radio.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Stop with me! Are you deaf? I said stop with me.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. Super DJ Radio. Kattanj rá!
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your...

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép estét, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr, érezzétek nagyon jól magatokat. Kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, nagyon jó fülelést, érezzétek jól magatokat. Remélem senki nem beteg. Vigyázzatok magatokra és egymásra, és hallgassátok a Super DJ Rádiót. Ez pedig már Gizbo és az I Like Chopin. Kellemes fülelést mindenkinek, és hát már itt van velünk Laci bácsi is. Szervusz Laci bácsi, örülök, hogy itt vagy, majd jelezd, hogy mi lesz a hétvégén a menü. És hát tudod, holnap találkozunk, mert fergeteges hölgy szorúban kell ténykednünk. Várom már nagyon, ugye te is, Laci bácsi. És hát itt van velünk Encsike is. Hát szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek. Encsike fülel, mint mindig, hála a drága Mazsinak, aki szólt, hogy kukorékolás lesz. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk, jó adást. Nekünk és jó adást neked, Puscsika Encsike. És itt van már velünk kedves Szabados Melinda is, csokkolom drága, jó adás, sok fület Kukori bácsi, köszönöm néked pedig, nagyon jó szórakozást és jó zenehallgatást, remélem már otthon vagy és pihensz. Itt van Fritjó is velünk, de jó ez a mese, üdvözlet, hát tiszteletem. Hát igen, ez a kezdődalom. Mindig, hogyha ez meghallatszódik 90%-ban, én következem itt műsorban. És hát itt van kedves Mazsi, szép kora estét, és jó adást kívánok neked, Kukori bácsi. Szervusz, kedves Mazsi, és köszönöm, hogy szóltál Encsikének is, nagyon aranyos vagy. Kellemes hétvégét, jó fülelést néked is, érezzétek jól magatokat.

És már is itt van velünk Viberen kedves Győri Zoltán. Szép estét, jó munkát és jó zenét kívánok mindenkinek. Hát köszönjük szépen, kedves Zoltán. Remélem, te már nem dolgozol és pihensz. Hallgatod a jobbnál jobb zenéket? Érezd jól magad. És persze minden kedves Super DJ rádió hallgató érezze jól magát, és még azok is, akik még nem Super DJ rádió hallgatók.

És már is hazai vizekre vezünk, szóljon a Spidey Ghost és az Éjjel érkezem. Itt a Super DJ Rádióban. Tudjátok, ahol Kukori bácsi Csűri Csavaja néktek a hangjegyeket és stílusokat, emléket ébresztve.

Következik egy olyan dal, ami a múltkori adásomból lemaradt, mert hát ez szerencsére kértetek tőlem dalt, és akkor így kiesett a repertoárból. Mellesleg egy nagyon csinos hölgy volt akkoriban, hát ez már nagyon régen volt a messzi-messzi galaxisban. Az előadó Sabrina, és a dal, amit énekel nekünk, The Boys. Tudjátok, ott a medencénél. Ott, majd Dudál, ja Dudál van, autóm nincs, de gumimatracom van.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: És következik az Erie, Hume Flay, Panamo és Dash.

Szeretettel köszöntöm a kedves Diós Jenőieket, kellemes bulizást kívánok, és nagyon boldog szülinapi partit az ünnepeltnek, nagy ölelés, és elnézést, hogy nem tudtam menni, de hát sajnos más programra lesz holnap, így majd bepótoljuk, jó bulizást, érezzétek jól magatokat! Igen, igen, kedves Encsike, igen, hát abban az időszakban még inkább videódiszkó volt. Hát persze, hogy láttuk, hát hogy ne láttuk volna. Hoppá, hoppá, kocsányokban lógtak a szemek és a fülek.

És hát persze azért a partnerektől is jött néha egy bögdösődés, vagy tasli, hogy ne azt figyeljem. Hát jó, hát emberek vagyunk. Hát nem, nézni szabad.

van Viber számja is, nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőket, nagyon szeretik. 0670 45 95 995, nyugodtan írjatok a műsorvezetőnek, bármilyen dolog történt veletek, vagy valakinek üzenni szeretnétek, nagyon szívesen. Jó fülelés, kedves szuperek!

0: Azért mostában annyival könnyebb dolgunk van, hogy nem a tárcsás telefon csörög, és akkor beszól, hogy Géza, kilukadt a kád!
1: Hol?
0: A lefolyónál!

És már is szól a megafon, a négyes vágányra vonat érkezik, és indulni kell. Ezt éneklünk Somló Tamás, itt a Super DJ Rádióban.

Győri Zoltán, kérdésedre a válaszom az, hogy én nem politizálok, nem is fogok, és pláne műsorban, meg főleg nem, de úgy tudom, hogy nem ő az, akit elvittek, de kérlek, hogy politikán kívül bármit kérdezhetsz, de politikával kapcsolatban nem fogok válaszolni semmilyen dologra sem. Köszönöm, hogy megértesz.

most már is megérkezett a Viberre, kedves Csörgő Zsoc, Zsoca. Hello, Kukori bácsi, szép napot. Ugyanezt kívánom én is néked, kellemes fülelést. Érezd jól magadat, és nagyon jó hétvégét minden kedves szupernak, és persze azoknak is, akik még nem a Super DJ Rádiót hallgatják, de fogják.

és megérkezett a kedves Zsizsa család is, Zsizsa István. Csodásan szép késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, a Zsizsa család örül a meglepinek. Csodás késő délután kívánunk mindenkinek. Hát köszönjük, ugyanezt kívánom néktek is. Érezzétek jó magatokat, kellemes fülelést és szuper hétvégét!

És most egy kicsikét ismét külföldi vizekre vezünk. Donna Summer következik, és a This Time itt a Super DJ Rádióban, és szeretettel köszöntöm a kellemes nyaralását töltő kedves barátaimat is, kedves Hugicámat, Ildikó, aki hajas, és kedves Robi barátomat. Kedves egészségetekre, és a következő, de a Robi bácsi a tied lesz.

És közben Szarvas is bejelentkezett, Rumi György. Szia-szia! Szarvas jelen, kagylózunk. Hát kellemes kagylózás, szép hétvégét néktek! Köszönöm, hogy itt vagytok!

És mint már említettem vala, ma már említettem, hogy üdvözletemet küldöm Diós Jenőre is. Hát igen, igen, ott is volt, vagy van egy kedves hölgy, aki a nemrég ünnepelte a születésnapját, tehát a következő dal neki is szól, és kedves Robi barátomnak is, aki nemrég töltötte be a akár hanyadik évét, én tudom, de ti ne legyetek rá kíváncsiak. A következő dal Kis Tomi előadása lesz majd a kedves születésnaposoknak, azoknak, akik a közelmúltban töltötték, most töltik, vagy a közeljövőben töltik. Nagyon boldog születésnapot kívánok, és hosszú-hosszú életet, egészségben, boldogságban és szeretetben. Legyenek akárhol a világban. Hajrá, magyarok!

És akkor kedves születésnaposok, Robi, Esztike, jöjjön neki is, Tomi, a születésnapotok alkalmából.

ne is törődj vele, ez csak egy szám. Egy életed van, szóval kezdj el végre élni. Ha még nem érzed magad öregnek, akkor szedd össze magad.

kedves barátaim, boldog születésnapot kívánok mindannyiótoknak, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül jó egészségben, boldogságban és szeretetben. És bejelentkezett Vajkóc is, Denisza írja, szia Vajkóc is jelen van, egy Edda számot küldje nekünk a Vajkóci kemény magnak, szüleimnek, Stefánnak, Skóciába és testvéremnek, Öcsinek, aki beugrós éjjeli műszakja van. Kitartás neki, üdv és puszi mindenkinek. Hát fogadjátok szeretettel, mi vagyunk a rock. Szóljon az Edda!

Szerbusz Kingon barátom, üdvözöllek, kellemes fülelést, és köszönöm a jó kívánságokat, hasonló jókat, és természetesen lesz majd a péntek is a dal.

már is külföldre megyünk, szóljon a Loft és a Mallorca! Hát képzeljétek, jövőre megyek Mallorcába, bizony-bizony. Meglepetésszerűen meghívtak egy kispályás labdarúgó világbajnokságra a 60 pluszosok között, és hát valószínűleg, hogy el fogok menni. És szeretettel köszöntelek, kedves Nita és kedves Béci, nagy ölelés emléktek!

És már is következik a Vastag család, Vastag Tamás és Vastag Csaba előadása itt a Super DJ Rádióban. És hát itt van velünk Majoros Imi is megérkezett. Bocsánat, Kolozsi Imre, szép estét, Gabi, végre letelt a hét, és végre péntek. A hétvégén is meló lesz, de majd valahogy kibírom, és szépen fejeztem ki magamat, Imre. És persze nem sokára lesz majd a dal, amit kértél.

mi van, Laci bácsi? Polipot főző, azt elvette a telefonod? Nagyon csöndben vagy. Mi lesz az étek? Hát holnap tudod, buli lesz. Hát a főnök asszonynak asszonyodnak kedveskedni kell. Mármint úgy, hogy segítkezel itt nálunk, hála a jó égnek. Köszönöm.

És már is következik Kolozsi Iminek a Simply Red, és hát persze minden Super DJ rádió hallgatónak fogadjátok szeretettel!

És hát igen, itt van velünk kedves Tóth Andika Andrea. Szeretnék sok-sok boldogságot kívánni Ruska Gábornak és Erzsinek, húgomnak, házassági évfordulójuk alkalmából. Ha lehet, tesómnak, az It's My Life a kedvenc. Köszönöm szépen, köszönöm, szuperek vagytok, Andi. Kedves Andi, a következő dal egy kis próba után következik, és ezt küldeném akkor Ruska Gábornak és Erzsinek a házassági évfordulójuk alkalmából. Köszönöm, hogy vagytok, jó fülel és kellemes hétvégét!

kedves Andika, remélem jó lesz Dr. Albán Pitbull előadásában az It's My Life. Az fog következni nem sokára. Kellemes füllel is mindenkinek.

és közben kiderült, hogy Laci bácsi ma nem főz, mert tegnapról maradt még krumpli főzelék, pörköltel és karbonát. Nem tudom, mi ez a karbonát, de egészségetekre, jó étvágyat hozzá!

És már is megyünk majd tovább az apostol együttessel, okosabban kéne élni. És hát megérkezett a Viberre kedves Zokninak a gazdája, és mondja, hogy hát mindig szidják a kömüvegeseket, ő meg milyen szép kazán tűzteret csinált. Hát tényleg nagyon popás, nagyon jól néz ki. Gratulálok, nagyon ügyes vagy. Emelem kalapom. Egy simogatás Zokninak. Szép hétvégét, kellemes fülelést.

És igen, igen, ismét külföldi vizekre vezünk. Olivia Adams következik, és hát kaptam választ, hogy mi lehet az az akármicsoda, és hát kiderült, elmondta nekem kedves Győri Zoltán is, hogy ilyen bolonyai szerűség, így van, spagettihez ilyen por. Hát köszönöm szépen, és hát már Laci bácsi is írta nekem. Hát jó étvágyat kívánok majd hozzá. Hát holnap nálunk a bogrács gulyás lesz.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában.
1: És már is szóljon majd a Yeti a rádió reme előadásában.
0: www.superdjradio.hu.

és már csak 40 percet kell bírnotok velem. Utána érkezik kedves barátom, DJ Simon, Privát Night műsorával 20 órától 22 óráig, és 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom Nightlife műsorával egészen éjfélig. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Kellemes fülelést mindenkinek!

És akkor most jöjjön a péntekista dal az Orál előadásában egy egészen más stílus. Hát lögd ide a sört! Hát kedves egészségetekre, a sárga buborékos, ne lőzz!

0: a rohadt életbe!
1: Hát igen, most ismét külpödre megyünk, szóljon a következő dal. Sotario és a Memories of You. Hát igen, igen, azért vagyok kintem most bemondani, mert hogyha a sős dalba belepampogok, akkor kapok a pofámra. Jó bulit, szuperek, kellemes hétvégét, és már csak egy fél órát kell kibírnatok velem. És érkezik hozzátok DJ Simon.

És akkor ismét következik egy kérés a Lambada, de viszont ez magyar változatban lesz, méghozzá Csepregi Éva előadásában. És Lassi bácsi volt az az elvetemült, aki ezt kérte. Nagyon szívesen.

Azt nagyon megnézném, csokkolom. Azt nagyon, nagyon, nagyon. És már is külföldi vizekre vezünk, a Turbotronic következik, és a Bombdigi!

És ne feledjétek, kedves hallgatóim, 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon Privát Night műsorával, 22 órától pedig Kőszegi Gagy barátom Night Live műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Hungarian web radio station, Super DJ Radio. Ez pedig bár a Cosmix holnap után. És nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, kedves Győri Zoltán, remélem jól érezted magad. Néked is kívánok kellemes pihenést, és a tehetet hallgassd a Super DJ Rádiót, hiszen remek műsorvezetők jönnek. DJ Simon, Kőszegi Gabi, és még a többiek. Kellemes zenehallgatást, és nagyon jó hétvégét!

Igen, kedves hallgatóim, ezután egy kis promó és a búcsúdalom van már csak hátra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, sokan határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Érezzétek továbbra is jó magatokat a Super DJ rádióval, fogadjátok DJ Simont és Kőszegi Gabit nagy-nagy szeretettel. Kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét, vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a csodás jó kívánságokat, aranyosak vagytok, és örülök, hogyha jól éreztétek magatokat. A búcsúdalom a szokásos Dani Efi Gergőtől, elmegyek, és köszönöm, hogy részt vettetek a műsorban. Sziasztok!

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél. Pedig téged vágytalak egész éjjel. Ablakodba küldtem egy kis csillagot,

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Nagy éppenséggel, oh yeah, lehet azt mondani. Csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Én hát szeretném megköszönni Kukori bácsinak a 2 óráját. Biztos jó volt, megmondom őszintén, nem hallgattam. Későn értem haza, meg a mellébeszélést is lehet hozzátenni. Nem, igazából pihentem. És nem hallgattam semmit, próbáltam pihentetni a füleimet, hogy minél jobban halljak, amikor adásolok ezt a bullshitet. Na mindegy, szóval plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy hogy Kukori bácsiak is megtettétek, és hát ugye a felhozatal a szokásos pénteki lesz, hogy lehet így mondani, még mindig megyünk tovább. Az All Day and Night, szóval így belezavarodtál, szóval az All Day I Dream lemezei hallgatásával, ugye ott tartottunk, hogy a 93-as egy ilyen Winter Sampler 5-ös, tehát egy ilyen téli válogatás lemez, 5. kiadása mondhatni, 2023 márciusában jelent meg, és hát a C oldalnál tartottunk, úgyhogy most elvileg. Úgyhogy most a C oldal 1-es zenéje pörög már éppen itt a háttérben, ez nem más, mint a, amit nem mondunk, ugye, ez nem más, mint a, szóval ez nem más, mint a Someli, azaz Oleg Livoszki, egyenesen Ukrajnából érkezik a csávó. Hát nagyjából ennyit a Wikipédia róla, most nem akarok belemenni jobban, ez a Sacramental Song, ez a zene címe, és hát lehet azt mondani, hogy akkor utcu neki, kezdjünk neki. Jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a 2 órába, itt a Super DJ Rádion, és tudjátok, majd jövök még, meg azt is szoktam mondani, hogy oh yeah!

És amit nem mondtam el, de még mindig remélem tudjátok, hogy a jobboldali lemezjátszón pörögnek majd a Bondage Music Records lemezei. Nincs Records mögött, egyébként csak simán Bondage Music. Szóval a lényeg, hogy a Bondage Music 12.056-os jelölésű lemeze Sasha Dive adta ki. Vagyis csinálta, bocsánat, mert ugye a Bondage Music adta ki. És hát igen, a Cornerstone, a Sarokkő EP-ről meghallgattuk már az A oldalt, most megjön a B oldal, itt van a B oldal 1-es, egy fincsik is, Ancient Tribal Drums, ami annyit tesz ki, hogy ilyen ősi, hát a Tribal Drums, igen. Beégtem, nem baj, na megyünk. Szóval ősi, törzsi dobok érkeznek itt a Superen, a Private Night-ban.

És már pörgünk is tovább, itt a következő zene az All Day I Dream-ről. A következő előadó az... Istenem! Atsushi Asada és Hiroyuki Kajano lesz majd később, ez meg itt a Valdominosz. Hát teljesen meg vagyok őrülve. Péntek van, gyerekek, én dolgoztam reggeltől. Egész estig lehet azt mondani, hogy jön a Valdominosz. Egyenesen Argentinából, Buenos Airesből, és jön az Extremely in Green. Hát, hogy ez most mit tesz ki, nem tudom, de a zene igen jó, figyelj!

Na nézzük, azt mondja, hogy a Vibert. Most van egy kis időm. Azt mondja, hogy itt van velünk Kosszum Gábor, aki írt nekem. Azt írja, jó estét, jó kagylózást, üdvözlet innen a csodás hegyaljáról. Ütemek szokás szerint rendben, közben helyneken és almás Jim Beam oldja a hangulatot. Helyne, jól van, ez így korrekt lesz szerintem ez az este akkor. Hát csodálatos, szép estét nektek. De csak finoman, a bourbonnel. Itt van velünk az Isa család is, azt írja Isa István. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, nektek, de érted, nektek. Szóval neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család jelen, nagyon örülünk neked. Szuper, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek, oh yeah, csak a fincsi muzsikák. Így van István, köszönöm szépen, hogy ismét velem tartatok itt a szuperem. Jó kagylózást nektek is, úgy, ahogy Győri Zoltán is tiszteletét tette nálam a Viberen, azt írja, szép estét kívánok, jó munkát és jó pörgős zenét kívánok. Hát ez a pörgőstől, hogy egy kicsit messze vagyunk, ilyen péntekenként annyira nem szoktam pörgetni, már amikor, de mostanában nem is lesz pörgős muzsika nálam péntekenként, hanem csak ez a finom, szoftos 124 BPM. Tökéletesen megfelel szerintem, csodálatos zenékkel fűszerezve, de neked is jó kagylózást kívánok. Zoli, itt van velünk Hódémi is, aki írt nekem a Viberre, azt írja, tiszteletem vagyunk, hallgatunk, pizzát sütünk, már megint pizzát sütök, megdagad a fejed, haló. Ebben megfogtatva, nálunk is, Sofi is ki van dőve legalább ennyire. Hello, Imi. Csók a családnak. Itt van velünk Varga József is, azt írja, hallé, Kóta jelen, van tesó mindig. Ja, hogy Kóta jelen van, tesó mindig. Na jó, el kéne tanulnom olvasni, és összeolvasni a szöveget is. De van az úgy, hogy nem megy. Azt tudom, hol tartok egyébként. Ja igen, jön a következő zene, mindjárt hozom is. Ami ismételten egy Sasha Dive lesz. És a Cornerstar EP-ről jöjjön az utcsó zene, a B-oldal 2-es, jön az It's a Groove című nóta. Szintén egy fincsi szerzemény szerintem, ezért is játszom le. Oh yeah!

nézzük tovább a Viber-t. Csak a végére jönünk, vagy nem? Remélem, hogy nem. Annyian írtok majd, hogy nem. Szóval itt velünk Kolozsi Imi. Azt írja nekem, nagyon szép estét, jó adit, jó zenélgetést, ami annyira szuper az introd, így nem tudom hányadjára hallgató is, vagy csak elfogultság, nem tudom. Szerintem szuper, maradjunk ennyibe. Mindenesetre szuper estét mindenkinek, nekem az lesz. A vodka már kitöltve, hát ebből probléma volt múlt héten is, Imikém. A lazulás megvan, kellemes szórakozást nekünk, így van. Én is így gondolom, ilyen kis lazulósokat hoztam, ahogy szokott lenni. Itt van velünk M.E., azaz Erika, ha jól sejtem, a Győri. Úgy lesz, igen, azt hiszem, igen. Azt írja, szia, jó adást, sok hallgatót, nagyon szépen köszönöm. Neked meg jó kajdózást is, örülök, hogy ismét velem vagy. Itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom bejelentkezett a Viberre, írja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép estét, hétvégét és jó adást kívánok, még melóban várok egy kamiont, ami napelemet visz, de még nincs itt. Oh yeah, hát erre lehet azt mondani tényleg, hogy oh yeah, vazzeg. Jó kagylozást neked is, Kárcsi, és kitartást a melóban. Itt van velünk Fritjó, Amerika jelen. A zúsából itt van Fritjó, azt mondja, hello, sir, good evening for everyone, good evening, Fritjó. Ja, neked nem, neked valami más van. Hello, Fritjó. Jó kagylót, oda is. Itt van velünk Encsike, na szia, szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok. Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked. Puscsika, Encsike. Hello, Encsi. Jó kagylót oda is. No, de pattogjunk tovább. Nézzük a következő zenét. Igaz, hogy még az It's a Groove. Ebből még van egy kevés, de nézzük, hogy mi lesz a következő. Megfordítottak ugye a C, és a C oldal már lement, jön a D oldal. Az All Day I Dream 93-as kiadású, mármint úgy 93. lemezéből. A D oldal egyes érkezik, jön a Double Touch featuring Reagan és a The Promises. Jönnek az ígéretek ettől a párostól. Szerintem iszonyat jó lesz. Remélem, nektek is tetszeni fog. Oh yeah!

és már rá is rabolunk a következő Bondage Music lemezre, ami 2020. december 20-án jelent meg, és hogy mennyi jó zene van rajta, azt még nem tudom. Egyszer hallgattam meg életemben, megmondom őszintén, egy eléggé deep, vagy éppen dub, house alakítás lehet azt mondani tőlük. A Grit itt az első zene, az Audal 1-es Marcus Home volt a becses feltalálója mondjuk ennek a zenének, mondjuk annak az albumnak, ami éppen szól, az a címe, hogy I Don't Blame You. Na még egyszer, I Don't Blame You. Jaj, de annyira jó a kiejtésem, hogy még csak egy kicsit gyakorolni kell. Szóval a romániai csávó Marcus Home, aki hát meg annyi jó zenét pörgetett eddig, és hát én is voltam szerencsés megvásárolni több lemezét is Marcus Home-nak. Szóval itt van az I Don't Blame You albumról a Grit című nóta, aztán majd meghallgatjuk az I

Nem tudom, ismeritek-e azt? Hát persze, hogy ismeritek, hát mindenki tanult a magyar irodalom órán a Kalevala című dolgot. Nem megyünk bele, nem wikipédiázunk semmi. Jön a következő előadó. Az előadó neve Bai. A zene címe pedig annyi. Kalevala.

És ha már annyi a dub house-nál járunk, meg Marcus Home, I Don't Blame You. Meghallgattam egyébként az eredeti I Don't Blame You verzióját, hát az annyira nem jött be. Úgyhogy úgy gondoltam, jön belőle a B-oldal 1-es, azaz az I Don't Blame You egy Jebel Salty remixben. Itt a Szuperen, figyelj!

egyébként megnyugodtam most már. Kolozsimi azt írja nekem, hogy azt mondja, hogy a jó kis mennydörgő zene, mármint ő a Dapahoz zenére gondolt, és hogy kivételesen jó zenék. Köszönöm szépen, Imi, az elismerést. És hát igen, egy ilyen tréhert én is bevernék, amire az van írva, hogy péntek az én napom. Nem, péntek az én napom, Imikém. Oh, yeah, itt az Operán.

Na csattogjunk tovább, itt a következő zene a Winter Samplerről, ami 2023 márciusában jelent meg. Jön egy igazi kolumbiai fene gyerekkel Caliból, jön Camilo Sacramento, és a Go Home, na menjél haza magadnak, ugye?

És mi lehet mondani? Jön Marcus Homme, már megint a Bondage Music lemez, a B2, jön a Get Up. Oh yeah, állj fel, Get Up. Jó kis dub house, itt a Superen már megint.

Bazi azt írja nekem, hogy szia DJ Simon, szép üzsikák. A lelkemnek, szupika mindenkinek, Imi viselkedj. Imi viselkedik, jó gyerek most, jelenleg, vagy ma éppen. És azt kérdi Kolzsimi, hogy jaj, de jó kis zene, tudod, kire emlékeztetett? Én gondolom. Csak nem a budaira. Bár ő ilyeneket nem játszik. Ez ilyen kis Tomi Bolyos.

tovább a következő All Day I Dream zenével. Jöjjenek a japánok! Jön Atsushi Asada és Hiroyuki Kajino.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádión, a www.superdjradio.hu-n. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Tudjátok, az Oh Yeah csávó már megint itt van, ahogy az minden péntek este szokott lenni itt a Szuperen. És hát mint ahogy mindig péntekenként, vagy még egy darabig biztos, szólnak az All Day I Dream kiadó lemezei. A 93. lemeznél tartunk. Az 1-es lemezjátszón, a 2-es lemezjátszón érkezik a Bandage Music 12058-as jelölésű lemez. Jön a Pornbugs és a Fiducia. Ezt megmondja nekem majd. Valószínűleg megmondja ezt nekem majd. És a István mit jelent? Fiducia, úgy van írva.

aztán ha nem románul, akkor fiducia. Egy biztos kétszer fog szólni ez ma este itt. Jön az originál, jön az eredeti verzió. Szóval jön a Pornbox és a fiducia. 2021. március 15-e az évszám. Lassan ez is klassziknak számít. Na jó, még nem retrónak, de valami hasonló. Ilyen régi zenének. Ó, bakker, te ilyeneket játszol? 5 éves zenéket. Igen. Hallottad már? Ja nem, akkor nem baj, itt van, tessék.

és a István válasza. Szóval Fiducsá! Fiducsá, így kell kiejteni. Most már csak azt kell megérteni, hogy most ez mi a bánatot jelent. Mi az, hogy Fiducsá? Te figyelj, Fidu! Csá!

Na figyelem, hölgyeim és uraim, itt a következő Winter Sampler, az Only I Dream 93-as kiadású lemeze, a 93. kiadású lemeze. Jön Dario, vagyis éppen már pörög Dario Drizzadel és a Pound Away című nóta. Oh yeah, itt a szuperem!

Még úgy is mondják, hogy fiducsilási, még egyszer fiducsilási jel. Lehet, hogy ki tudtam olvasni? Lehet. Hát most már úgy nagyjából lassan a fél üveg dörvőnél járok, de megy ez nekem. Azt írja Kolozsi, hogy ez egy remek mű, vagy Tomi, mondtam már? Igen, ez az, egy remek mű. Na nézzük akkor annak a Fiduciának a következő változatát, amit nem más hozott, és ezt nem mondjuk ugye, azt szokták mondani a rádiós berkekben, vagy éppen Mr. Wayne. Azt mondja, hogy ezt nem mondjuk, hogy nem más, mint, de itt van a Fiducia, már megint, és egy Mihail Popovicsu, vagy Popovicu, remixben pörög. Emlékszel az előző zenére? Ha! Ja nem, én sem. Nem baj, figyelj, itt van még egyszer.

Na, aztán jut eszembe, hogy ha már egyszer a Private Night 10 óráig megy, senki sehova utána, hisz hát érkezik, tudjátok. A jön a Kőszegi Gabi, az én barátom, a Nightlife-al. És hát lehet majd nála húhogni, úgy bizony. Amint megérkezik, majd üdvözölni is fogom. Egyelőre még nem, nincs. Egyszerűen nincs itt, érted? Nincs itt. Pedig hát már csak 35 perc van hátra az adás időből. Aztán érkezik a Nightlife itt a Szuperen. Köszönjük Gigabi barátommal. Szóval tudjátok, senki sehova a Private Night után.

oldal második zenéje. Jaj, de fincsi lesz ez is. Jön Arina Moore. Várja, nem, ezt most újra kell gondolnom. De igen, szóval Arina Moore és Fluida. Egyenesen Londonból. A zenék címe az I Saw the Cat. Én láttam a macskát. Figyelj, mennyire nézzük meg azt a macskát.

Hogy mondjuk ezt nem vetettél fel, Kolozsi, mi miről beszélsz? Jön a legjobb zene. A legjobb zene után. Megint jön a Pornbox. És a 2021. március 15-i lemez a Bondage Musictól. Jön az Unas Gotas.

kicsi barátom, hogy figyelj, ezt írja. Feladat teljesítve, köcsög megpakolva, papírozva, go haza. Karcsikám, már csak a hazaút van hátra. Ennek örülj. És aki mexikói zenéket fog játszani, azt ne szeressétek majd. Ne annyira, mint azt a zenét, amit én most hozok nektek. Megyünk tovább, az All Day I Dream 94. lemeze érkezik. Jön Rovi, maga az előadó. A Rovilon mit kell tudni? Azt majd elmondom. Ami biztos, jön a Begin. Na még egyszer, Begin the Life. Mini album, annak is az A oldala, és jön az egyes zene. Jön a Faded.

Na tessék, közben megérkezett az én kedvenc figurám, a pálcika ember, a Fiberre, és a kagylózó körébe azt mondja, szia DJ Simon, kellemes szemlégetést. A Völcsi utáni fülelés tér is tökéletesen hallani krétán. Üdvözlet innen neked is. Hello, Robi. Már megint görög környék? Krétán nagyon nagy pókok vannak, oda ne menjetek, Bakker. Csókom Ildinek. A hajas nénak. Te legalább itt vagy, lehet a robotunk eltűnt egy pár hete. De nem baj, majd levelebb rajta.

0: Közben Kolozsi Imi azt írja nekem, hogy amit és ahogy játszod ezeket a zenéket, az felér egy igazi bulival mindig. Ezért is imádlak, haver. Én is ezért imádlak, Imi. Mert tudom, hogy azért tudod te, hogy mi a jó zene, csak néha, hogy a vodka.
1: Akkor a vodka a fejedbe száll.
0: Na, akkor nem igazán tudod, hogy mi van, de most a jó oldalára ment. Lehet, hogy a jobb oldal többet visz. Olyan, mint az igazi piros ászettes snapszer. És a István azt írja, nincsenek szavak, kedves DJ Simon, és hogy oh yeah. Én is így gondolom, erre a zenére igazi oh yeah. Főleg a következőre, ha már is a család, akkor tegyük hozzá, hogy jön megint egy román. Értem, nem székelyföldi, de román. Mihály Popovicsú. 2021. április 26. a Bondage Music 12059-es jelölésű lemezéről érkezik az Azul című nóta az Azul EP-ről. Oh yeah!

Na tessék, már be is jelentkezett nálam a Kőszegi Gabi barátom. Tudjátok, 15 perc múlva érkezik a bagolyjárat. Az igazi. És az egyetlen bagolyjal itt a szuperen. És hozza nektek a nightlife-ot, az éjszakai életet, úgy bizony. Annyit ír nekem, hello uram. Nem vagyok az urad, de szia Gabi, hello barátom. Remélem bekészültél, felkészültél, és megkészültél. Bazsi üdvözöl, csókoltat. És azt kérdi, hogy most mi van. Csika annyit ír, jó nyomod drága, mint mindig. Igazi lazulós, péntek esti, hetero, fincsi zenék, imádás van, ugye tudod? Vagy inkább remélem, lehet azt mondani. Ez az, Kolozsi mi azt mondja, hát most jól ütött be a vodka. Helyes oldalra ment a dolog.

most hetero vagy hétzáró, tök mindegy, az beütött a bőrben, így van. Szóval egy csak azt hívta nekem, hogy jó nyomod, drága Simon, mint mindig igazi lazulós, péntek esti hétzáró fincsi zenék imádás van, ugye tudod? Igen, tudom, de lehetett ez heterós is. Úgy, ahogy Csoki Zsolt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen, csapas neki. Csapaton ígérem, na, megjött a bagoly csapat, mert itt van Reisinger Misi is, azért szia DJ Simon, te tényleg jó danulász, ó, yeah, üdvösség. Tudom, én mindig, és kizárólag csak is a sötét oldalon, Véder nagyúrral. Ja nem.

tisztelt hölgyek, urak! Igaz, hogy még 10 perc van hátra a Private Nightból, de senki sehova, mint ahogy aztán mondottam, érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióra az én barátom Kőszegi Gabi. És hozza a Nightlife-ot, az igazi bagoly est lesz itt a Superen már megint. Oh yeah! Szóval 10 perc, és már érkezik is a Pagoly Express.

Na nézzük a következő zenét, ami nem lesz más, mint, és ezt nem mondjuk, de nem baj. Szóval megint jön Rovi, és a Till the End, egyenesen a végéig, azt lehet mondani, magyarul, amit nem egyedül hozott össze Rovi Angliából, hanem egy görög csajszival, Marianna Vaughn, aki a vokált adja a zenéhez egészen a végéig. Na figyelj!

Egy nagyon picit belecsúszok az én barátomba, Kőszegi Gabiba, az éjszakai bagolyba. Remélem nem veszi rossz néven, de még egy zenével. Kedves kerek nektek, aztán jöhet a Nightlife, jöhet a Bagoly Express. Szóval még egy zene. Úgyhogy senki sehova. Jön Irsai Olivérrel karöltve, Kőszegi Gabi, itt a Szuperen közvetlen, a következő zene után. És nem bánja, azt írja nekem, csak ne fájjon, ha belecsúszok. Nem lesz, nagyon jó, meg fogom kenni. Figyeld. Jön egy igazi 2005-ös. Érted? 2005-ös. Fincsi zene.

És bizony, ez az a bizonyos 2005-ös Late Night Alumni. És az üres utcák, azaz az Empty Streets. Én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát a keverést azt hagyjuk inkább. Majd legközelebb jobban összejön. Legközelebb velem, ami biztos jövő héten pénteken találkozhatok itt a Szuperen. Ugyanígy a Private Nightban, aztán lehet, hogy majd jövök vasárnap is, vagy esetleg szombaton is. Azt írja Radár Szabi, a Simon, ne a Gabiba csusszanjál, csusszál bele, mert az egy teljesen másik téma. Tudom. De azért köszi, hogy kajdóztatok. A zene végigmegy, és jön a Nightlife itt a Szuperen. Csácsomicse, sziasztok! Oh.

Hát akkor hello, hello! Kész csak a hölgyeknek, puszancsap, lányok, nepek, hatalmas pacsi az uraknak! Sziasztok, szuperek! Sziasztok, éjszakai bagyok! 10 óra volt 4 perccel, szeptember 11. Természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy elindul a Nightlife velem Kőszegi Gabival. DJ Simon barátomnak köszönjük a nagyszerű 2 órát. A srác mindig tudja, hogy kell kilépni. Állom és a Late Night, hát 2000 óta az egyik kedvenc. Tomikám erre szokták azt mondani, hogy oda basz. De úgy keményen. Aztán kedves bagyok, tudjátok az arany szabályt. Van egy Viber számunk, ami nem emeldíjas. Ami azt jelenti, hogy 0670 45 95 995. Ha van kedvetek vagy mondani valótok, írjátok meg. Nem kell szégyenlőstek lenni. Engem se kell kimélni. Ami a szíven, az a telefon képernyőjén.

Aztán örömmel látom, hogy itt van már a Bagoly csapat is. A Viber izzik. Úgy, mint amikor a Szenes bácsi rakja ott a régi gözbozdonynak. Figyelj, fülej!

egészen gyorsan el kell meséljenek nektek egy történetet. Itt a technika mellett írsa, hogy Olivier egy hétig szomorkodott. Ami azt jelenti, hogy egy hétig nem voltam. Aztán jöttek az elvonási tünetek. Itt most be kell pótolni mindent. Amúgy biztos, hogy itt leszek veletek két órán keresztül. Vagy még valami extra is lesz az, hogy meglátjuk. Ahogy elnézem az üveget, hát szerintem egy jó két óráig biztos be fog tartani. És de mégis zenei színpadokon mik is történtek az elmúlt pár percbe. Egy kis Fallinggal kezdtünk. Spit. Ez már pedig a Sundown. Chris Lake-től. És hogy mire lehet számítani? Hát valami ilyesmi lesz egész este. Tessék a gatyákat, meg a bugyikat felkötni. Megkezdődik a zenei időutazás. Igaz, hogy nem a régmúltba. De szerintem elég pörgős lesz ahhoz, hogy egy jó kis itókát mindenki elkapjon. Aztán megkezdődik a hétvégi lazulás. Itt a Szuperen.

Aztán drága babjok, remélem ez mindenkinek megvan. A srác pedig nem más, mint Kevin Boda és a Sombrita.

Aztán, ahogy szokták mondani, a szülőszobának, kismamának itt az idő, na de nem a szülésre, hanem arra, hogy kinyissuk a bagolynaplót. És megnézzük, kik azok az éjjeli bagyok, akik itt vannak ma este velünk. Szeptember 11-én pénteken a Szuperen, nem máshol, csak is a Szuperen. Akik megragadták a drága mobiltelefonjukat, aztán írtak a 3670459595-re. A leggyorsabb természetesen, ami drága encsikénk, number one.

Aztán igen, igen, vissza 2011-be. Hogy repül az idő, mi? 15 éve, Adele. Előjött ebből a kis kedves dallal, nótával. És hogy is szólt ez? Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart.

Aztán, amíg Adél dadalászik nekünk. Második dobogós helyezetünk nem más, mint Erdély Herdő Szent György. Köszönteném az Isa családot. Közben jön a mókolás.

Szóval, amint nem döntöttem, itt van velünk az Zisa család is Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. A Super DJ-nek az erdélyi törzs hallgatói. Szép estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi! Az is a családban vár téged, és persze a Szupej Bagoly Expresset is. A bulinak folytatódnia kell. És Sisi, és ti azt írja, hogy szuper, hogy vagy. Istikém, örülök, hogy itt vagytok. DJ Simonunk már megalapozta az estét. Mi meg csak folytatjuk.

Szervusztok, kedves urak, hölgyek! Remélem mindenkinek megvan az a bizonyos készfogás, a handshake. 2010-et írunk. The Ramirez Mark Knight. És az Underworld közöse a Dump Pipe. Mekkora zene. Erre szokták azt mondani, hogy oda baszós, de úgy keményen. Így a jó pár év eltelte után is. Egész pontosan 16 év után. Az örök klasszikusok. It's a new day, it's a new day. My face vibrates with anticipation.

Aztán itt van a harmadik dobogósom, a Simon Tornyai Fele gyerek. Tudjátok, az a srác, aki éjszaka autózik. Aztán olyan vakító reflektora van, hogy mindenki, aki vele szembe jön, elkezd anyázni. Latás Szabi barátom is itt van, Simon Tornyáról. Akkor itt ír, csókolom, bácsi. Szia, Szabikám.

megmondom az igazat, nightlife-val szeretem legjobban, hogy mindenféle következmények nélkül ugrálhatunk az időbe, mint ahogy most is tettük 2010-ből vissza 2001-be. Hiszen itt van velünk Kasin és a Catch, egész pontosan 2001-ből. Kedves uraim, ez egy olyan zene, amitől a lányok bugyija biztos, hogy nedves lesz.

ezzel köszönteném Csörgő Zsolt Zsocánkat is. Szevasz Zsoca! Hatalmas pacs! Aztán köszönteném Mirkót is egyenesen Tennesseeből, aki annyit ír hello jelenléti aláírva Tennesseeből. Hello sir, have a good night or good afternoon. Aztán üdvözölném Mészi Sanyiékat is. Üdvözlünk Budapestről, TB Zolko Zsóka. Készülünk a holnapi utazásra Bulgáriába nyaralásra. Kaptam egy közös képet is. Széles mosoly az arcon. És remélem, hogy a hangerő fullon ott a budapesti szállodába.

szemem pedig a Viberen. Végel veszett egy jeli magó, írt nekem Saranszki Jani. Kedves Gabikám, hát azt írom, ami a szívemen. Akkor csak annyit írok, hogy a füleimmel a zene ide tölelem, és a kezemmel a legjobb skóciai magyar DJ-t, aki mindig tudja, hogy mitől szállnak el az éjjeli baglyok. Hatalmas pacsi! Micsoda üzenet! Szia Janikám, örülök, hogy itt vagy! Aztán amíg felüllik Grand itt van velünk a színpadon, köszönöm az én Toldébéki barátomat is. Szép estét DJ Kőszegi Gabesz barátom, üdvözöllek! És üdvözlöm a Zenei Express járaton a baglyokat is. Csapatást kívánok! Szia Mikikém, örülök, hogy itt vagy! Tegnap linket különösen köszönöm. Megjött a feeling. A ma este pedig ennek köszönhető. Aztán egy régen veszett bagoly ismét, Juhász Isti barátom, a Platán Pék. Megmondhatja, hogy az ex csapos, vagy az ex pék, már nem is tudom.

És tudjátok, a legjobb dolog az az egészben, hogy valami nem változik. Mindahogy az én juhászisti barátom se. Hiszen azt írja, hogy előmásztam a süllyesztőből, felszállnék a járatra, és kérnék egy sört tüskével. Istikém, ez a beszéd. Felszállási engedély megadva. Üdv a vagonjáraton.

köszönteném Győri Zoltánt is. Az üzenet így szól, szép estét kívánok, jó munkát és pörgős estét. Szia Zalikám, örülök, hogy itt vagy. Ha pedig nyomod a melót, akkor úgy csinált, hogy a kedves kollégák is esélyt kapjanak a melóra. Ugye, hogy a jó munkás ömbörhöz illik. Köszönteném Kolozsimi barátomat is. Durransd oda, haver! Szevasz! Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Amint látom, drága, hogy mi barátunk elemibe van, hiszen egy olyan képet küldött nekem a Viberen, egy kis Dudás nénid. Igazi tejcsarnok, ezt kérem. Lehetne, akkor megosztanám mindenkivel.

2012-ből lesz, pedig bár nem más, mint az Infinity. A Gurutól, Guru Josh-tól. És milyen hihetetlen, 11 éve kérem szépen lassan, hogy bár nincs velünk. Hiszen 2015-ben ez a nagyszerű DJ is távozott.

Köszöntelék egy újabb éjszakai bagyot, aki nem más, mint Jopi. Szia Gabi, hűdv a bagyoknak, hallgatom a jó muzsikákat. És persze jó mókolást és szép péntek estét mindenkinek, üdv Jopi. Szia Jopi, örülök, hogy itt vagy. Ami a mókolást illeti, ma se lesz belőle hiány. A stílus adott, de meg persze az éjszakai bagyok is.

És ez már nem árt, mint az automatic. És persze nem az automatváltós autóról van szó, hanem Ultranate-nek az egyik nagyszerű dala. Egy újkori klasszikus 2023-ból.

Aztán egy újabb üzenet egy éjszakai pillangótól, Juhász Timitől, aki annyit ír nekem, úgy de rég hallottalak már téged, de még mindig baszatós, sőt, Timi. Szia, Timi, üdv a csapatnak!

Sziasztok, kedves Bagoly csapat, figyelj, fülej! Egy olyan énekhang következik, ami szerintem eltévezhetetlen. Annyit elállok, hogy a csávalkám ott van az X-Faktornak a zsűri tagjai közül. És ő nem Bye Alex, meg nem is a Majka. Hanem Gáspár Maki, azaz Gáspár Laci. Bissensellel közösen. És ez a Let You Down.

fogom, hogy megmondom az igazat, Bessa Behu. Csávokámnak milyen jó az angol kiejtése. Nem tudom, hogy meddig gyakorolta. De ebbe a mixbe szerintem oda basz. Üdvözöljék egy újabb éjszaka, egy pillangót is Erikánkat Győrből. Hatalmas késcsókom. Szia Gabi, engedélyt kérek a késői felszálláshoz. Neked jó adást és sok hallgatót. Ismételten jók a számok. Hát hadd szóljanak. Üdv Erika Győrből. Kedves baglyok, tegyetek úgy, mint Erika. Tessék riasztani mamát, papát, anyát, unokatesót, meg mindenkit. Buli van itt a szuperen. Nem kell más tenni. Elkapni a mobilt. www.superdjradio.hu. Rápacsizni oda a play gombra. Aztán mehet a móka.

aztán hatalmas pacsuma Pestának is. Azt írja, irányat hátra reggel, egy jó kis zétali, 150 faci, ez is színbe pompázva. Na meg a Pesta, ha bír bebösnek a kormánya mögül. Hello Pesta!

Attól a Viki barátom pedig annyit írja a Viberünkön. Isteni remek reszkések, gabász! Azt írja, a szomszédodnak is adni kell zenei gazdagságot. Tudod, terjesztem. Így van, Mikikém, a budapesti zenei helytartó, aki terjeszti itt a nightlife-ot. Szomszédnak is kapják az ívet. Mikikém, büszke vagyok rád.

Aztán kedves Bagoly csapat, itt 10 óra 41 perckor, egy kis rainfall itt a Superen. Arti Cabrera, Lisa Pure. Na meg persze a Rainfalls.

Megmondom nektek őszintén, ezek az elég igazi panelbarát zenék. Főleg, hogyha valaki szereti a szomszédokat, akkor szerintem mindenképpen meg kell őket kínálni. Csak hogy érezzék a törődést. Drága Erikák pedig annyit ír, ha egyedül vagyok, a család már alszik. Hát akkor tessék példát venni Erikáról, amíg a család alszik Erika tombol.

éppen egy újabb éjszakai bagoly. Briák Tibink. Szia Gabi, sziasztok, szuperek! Zsülitől a bocsássa meg, nekem a világ hard remixben nincs. Ha van, akkor kérdém, aki szereti. Kedves Tibikém, Zsüli nincs, meg Fási Ádám sincs. A felesége az most benned útjiba. Örülök, hogy itt vagy.

Aztán figyeljetek, fülejetek, megszólaltam egy drága vendéglátós encsikénk is, hiszen azt írja, hello, hello, azért ígyatok is ám valamit, igeterjesztés közben főleg, mert még a kiszáradás veszélye fennáll, ugye Mr. Irsai? Hát kedves Encsi, ami azt illeti, hogy Irsainak most már lett egy kis pajtása is, mégpedig a Kajszi.

Zenei szép a lőkön pedig egy újabb családbarát zene. Lukásztól és Steve-től, na meg a Toka Diszkótól. Az évjárat pedig nem más, mint 2025. És a Morambi. Az az a szitu, amikor megfogod a kormányt, a basszus így masszírozza a hátadat, dolgozik a mély nyomó, úgy, ahogy kell. A család megsikít hátul.

Aztán itt van Kolos Zsimcsike üzije. Azt mondja, próbálok írni, de már egyre nehezebb. Kedves Zsimcsé, meg próbálok írni, de már egyre nehezebb, vagy egyre könnyebb. Zsencsi is írja, jó is az Gabcsika, hiszen párosan szép az élet, vagy károsan? Hát valahogy úgy. Mimikém, kérésed, parancs. Ez olyan, mint tudod, az Aladdin. Megdörzsöd, aztán kijön a dzsin. Itt van velünk Mr. Paul. A Cobrander 2008-ból és az Aaron.

Ekkor a Zsimcsike is tudja, mitől döglik a légy. Egy jó kis polkák benne, ugye? Bárhol, bármikor. Miki barátom is írja, pont kérni szerettelek volna, Encsi, a drága főcsapos, hogy szervírozzon egy csívász regált jéggel a részemre. Hát úgy látszik, hogy Miki is tudja, mitől döglik a légy. A csívász meg a regál. Regál, nem a regál, Lili.

Aztán azért drága Tolbiki barátom, úgy látszik, hogy a DJ-re is gondol. Hiszen azt írja, illetve egyet a DJ-nek is, drága Jancsike, kérlek. Kedves Vikikém, ha mi elkezdünk csivász regálozni, lesz itt minden.

2001, 2010-ben is mekkora zenék voltak. Sivana, Feels Like I'm Dancing. Aztán Miki barátom is annyi írja, hogy ír, atom dallamok barátom. Hát igen, Miki kérem, itt kezdődik a music. Ahogy az angol szokta mondani, the music is my life. Night life.

0: back, four, four, back, back, four, four, four.
1: Drága ittszakai bagyok, nagyon úgy tűnik, hogy az első órának most már vége. Belépünk a második órába. Igazi fülcimpa zsibbató dalok ezek is. Ettől zsibbadnak a fülcimpák. Na meg remélem, hogy a lábakba is bejön a bugi. Az a 130 BPM. Éppen elegendő ahhoz, hogy mindenki táncra perdüljön.

és hogy vázoljam nektek ezt az életérzést. Ez az, amikor már éjfél után ott vagy a diszkó közepén, a táncparkett közepén. A whisky bomba meghozta a hatását. Jön a kettős látás. Betompul a hallás is. Aztán jönnek ezek a nagyszerű zenék.

aztán van az a feeling, amikor jön a szeretet áradat. Ott a táncparket közepén azt nézed, hogy mindenkit szeretsz. Mindenki a sparod. So much love.

2007 és a Speed Up Funker Mental. Aztán itt van egy csíp zenete is. Jaj, drága Toldi Mikli! Végre valami tömény. És nem csak a belga sör. Egy Miklós, jéggel vár a csívász, ahogy jó hajtod. Mikike, ez egy felkérés volt a keringőre. Torokcsiklangozó ingyenség. Köszönjük egy újabb éjszakai pillangót. Itt van az én barátos ném Gedeon Nédi, egyéresen oroszlány CT-ből. A női meg a férfi hajak megforrálója, ha szobrász. Szia Gábor, tudd, hogy veled vagyok, fülelek, nagyon jó, amit tolsz. Kedves évek, én mondtam neked, könnyei villanyszerelős hírva fakadna, ha ezt hallaná. A Szeizon drága dropping üzenete is. Nagyon király, pörgős, tekerős dalamok ezek, Gabi. Ez köll ide pintek estire. Ez köll a lépnek, ügye.

Ezt a figyelj, mindjárt érdekelni fogok. Try to keep it up with me.

És igen, igen, éri bagyok, ah, pedig úgy szól, hogy live your life. Eric Morillo. Egy igazi kis odabaszósba. Ahogy régen szoktam mondani, ezek az igazi csípa kibaszós zenék. Garantáltan az éjszakai álmatlanság ellen.

Aztán nagyon úgy tűnik, hogy a ma este az elveszett éjjeli baglyoknak a gyülekező helye lett, hiszen itt van egy újabb elveszett, Hegyi Lajos barátom. És csak annyit ír nekem, jesszusom, de rég hallottalak már. Szia, Kőszegi Gabi, Hüt Super DJ. Szia, Lajos, üdvözöllek. Az Isten tartsa meg a jó szokásodat. Tessék visszatérni a gyökerekhez.

nézd, milyen kegyes a Bagoly csapat. Encsi, annyit ír nekem, énekelj csak, kapcsika. Kapsz tőlem egy széket mindenképpen. Akkor megkapom a négy igent. Köszi. Aztán Miki barátom is írja a csapat. Kedves Gabesz, a te vokálod toljad speciálba. Ahogy Simon mondaná, oh yeah!

és figyeljetek, ez pedig az a szitu, amikor a fiú és a lány között megvan az a bizonyos kémia, angolul a vibration, a bizonyos vibrálás, amikor bizsereg itt, meg bizsereg ott. James Tristan és a vibration.

Nimcsike is azt írja nekem, nem foglak itt hagyni ma este, tuti, betyár zenék. Aztán Nimcsi azt írja, ha vodka gyümilére tombolok, speed up! Hát kedves Nimcsike, a vodka meg a gyümilé az odabaszós. Iszod, iszod, aztán azt veszed észre, hogy vigyorba a szád. Hát a vodka az már csak ilyen.

Egy is írja, hú, de rég hallottam, ami most szól, yeah! Te jó ég, milyen komoly! És ez csak akit a szuperen természetesen. Nem hiába a motto. Hogy is szól. Emlékeket ébresztünk.

És Gedeon néni barátosnél pedig azt írja, isteni volt, amit ma ugye 3 órán keresztül beszélgettünk. Mert hát az őszinte jó barátok így tolják. Így van, kedves Szilvikém. Szájmenésünk volt, ugye? 3 órán keresztül terheltük a vonalakat. Kibeszéltük még a jövő hetet is. Friends forever.

utána, hogy Gáspár Baki mondaná az X-Faktorból, helyi az anyámat, milyen basszusok. Megmondom a frankót, rajtam van a füles. Hát ez kb. 4D-be szól. 3D ahhoz képest kis kutyafasza. Egy jó kis vibration. Remélem, hogy ez a vibration nektek is átjött. Adjunk a szomszédoknak. Gyerünk, toljuk fel!

Hát aki megmondom őszintén, ez is ilyen Bessa Behu zene. Now you're gone. Felix Baumgartner. Na meg a Who and Kid. Igazi csipa, kibaszós ez is. Figyelj, fülej!

csak gondoljatok bele, amikor ez ilyen 1000 watttal dübörög az autóba. Aztán a basszus masszírozza a hátadat. Ingyé masszás, mi?

aztán az egyik éjjeli magjunk elköszönt tőlünk, Kolozs Imcsike, aki annyit ír, sajnos nekem mennem kell, hiszen reggel 5-kor kelek. Tovább jó adit, alszok, szia! Kedves Imikém, örülök, hogy itt voltál. Aztán akkor reggel 5-kor apait, anyait bele. Csak a munka. Ciao, ciao. Egy Ilajosi meg annyit ír, ipari méretű vibrátor. Vártam is a képet amúgy, de az még nem jött.

És egyébként Hegyi Lajos barátom megírta nekem, hamarosan új DJ fog lépni a porondra, mégpedig Lajos személyébe. Egy régi álom valószínű, hogy meg fog valósulni decemberbe. Hiszen itt van már a rendelés, jön a DJ cucc. Kedves Lajosom, üdvözöllek akkor majd a klubba. Jó kis karácsonyi mixet akkor tessék elkészíteni az újnak, a szetnek a reményébe. És persze kíváncsian várom majd a végeredményt.

Aztán Gezeon néni is írt nekem a Viberre. Figyelek, fülelek, és nagyon csipa kibaszos. Ingyé masszás, azt én kaptam. Baszki. Egyébként kedves ügyeli bagyok, hogyha egy jó masszőre van szükségetek, tessék Gedeon nénit megkeresni. Masszás és új frizura egybe. Családi vállalkozás.

pedig 11 óra 27 perckor, még pedig annyit mondok, gyerünk, szuper, basszuk ki a csipákat, ne felejtsük, péntek van, jön a hétvége, és akik olyan szerencsések, hogy nem dolgoznak, azoknak nincs excuse, ahogy az angol mondja, nincs kifogás, csak is a szuper. Na meg ezek a kis lélek melengető, lélek simogató zenécskék.

Aztán tudjátok, szokták mondani, hogy az ismétlés a tudás apja meg az anyja. Ismét elhoztam hozzátok a kedvencemet, bocsi, de ez kellett. 2010-ből. Super hiper kedvenc. D. Ramirez, Mark Knight. Na meg a Dumb Pipe.

Tudod, de Biki barátom, pedig csak annyit ír, zseniális az emelkedő, tökéletesen épített fel a hangulatot, kedves DJ Gabes. Nagyon tetszik. Mikikém, részemről a megtiszteltetés. Kezd hatni az írsai.

Aztán írt az én barátom is, a Juhász Isti, a Plap, ék. Azt írja, hát barátom, ma is hatalmas zenék szólnak. Venni akartam egy piros biciklit, de limitált csajna, így be kellett érnem egy Suzuki-val. Hát figyelj Istikém, nincs avval a Suzuki-val semmi baj. Főleg, hogy a piros, meg egy literes. A magyar embernek a Mercedes-e.

Aztán itt van egy újabb kedves üzenet. Hegyi Lajosunk annyit ír, kifogás nincs, de meló van. Brigi is itt vigyorog mellettem, lehet ő is vibrál. Hatalmas zenék. Kedves Brigikém, ami a vibrálást illeti, volt az a bizonyos távirányítós verzió. Egy gomnyomás. Aztán jön az öröm pacsi.

Aztán köszönteném drága Frittyonkat is a tengeren túlról. Tudjátok, van a nagy pocsolya. Drága Frittyonk, ugye, honnan jelentkezett be? Gabika, itt vagyunk, csak nagy a lendület. Hello, sir. És akkor ugye az angol kérdezni. What are you drinking? Remélem, hogy nem vizet. Black brick wall slide past your tired eyes. I'm on a short fuse. I'm on a good day, but I'm on a short fuse. Aztán megszólalt a fele gyerek is. Ladász Abi azt írja, ne is emlegessük a piros Suzuki-t. Két hete szenvedek vele, mert egy rakás szar.

és kaptam egy ügyebűzit az én is a Isti barátomtól, Egeresen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Én csak csendes társ vagyok itt a Viberen, de inkább hangos, ami a zenét illeti, mert hát semmi más és nem hallatszik, csak a Zenei Express nálam. Hát igen, amíg Toldi Miki a budapesti helytartó, addig is a Isti pedig az erdélyi, aki terjeszti az igét, és folyamatosan ébreszti az emlékeket. Köszi Istikém!

terhenségekről beszélünk. Leng a kezem, jelentkezem, mencsékek, HMK-s. Úgy 14 hónapja. Csak feketén dolgozom a Bagoly Expressen. Na de akkor ez nem számít bele a nyugdíjba, ugye? Ezé kell a borra való, kedves Encsi. Jó kis feketek, HMK-s.

Na jóval, kérem szépen, megvolt a ma esti trollkodás is, hiszen Zambó Jimmy is beköszönt hozzánk. Azt mondja, hogy késő mentem ma haza. Aztán bejelentkezett itt Anikó és Laci is. Halibago, jó, melyik út bejelentkezik? Üdv Anikó és Laci! Sziasztok, hatalmas pacsi nektek!

WhatsApp-em, a Viberen, Jopi is írt nekem. Uhú, Gabi, nagyon patent, rogyogtatós muzsikák, csak így tovább. Kedves Jopi, örülök, hogy bejön a mai is.

Az már egy újabb üzenet Jopitól. Ó, ez a Zambó Jimmy bejátszását be is paráztam hirtelenjébe, hogy mi van. Elhitted mi? A jó öreg Jimmy. Na meg a bukott diák. Na meg persze a jó az, hogy mindent megbocsát. És a Now You're Gone. A jó öreg Juan Kittel.

Kedves Istikém, neked pedig köszönöm az elismerést! Ugyanakkor Mész és Anyi pedig azt írja nekem, Pest még jelen! Tibi, Zóko, Zsóka, Puszi, Pacsi! Sziasztok, Pest! És persze hamarosan akkor Bulgária is!

És kérem szépen, ami a Suzuki-t illeti, tudod, Miki barátom annyit ír. Csak Alpine vagy Pioneer. A Suzuki-ba bomba lesz az akusztika. A csajoknak a szoknyáját majd lerántja, tuti.

2025. Dasim és az Ultra Wave. Oh my god. Miki is írja, micsoda hangok. Visszatérve a Suzuki's történetre. Tudod, az a legjobb zene, amikor azt mondja, hey Mambo, lecsúszik a bugyi meg a melltartó. Mondjuk egy jó kis tuningol Suzuki. Felér egy igazi punci vadász autóval. Kedves uraim, csak is a piros Suzuki. Úgy, mint Juhász Isti. A punci mágnes.

Aztán Frittyó is küldött nekem egy képet. Bukarest parádé. Jó kis feles pohár budapesti felirattal. Ma meg a magyar címerrel. Azt írja Egi. Kedves Frittyókám, Egi neked is. Én a jó öreg írsaival tolom. És amint alatjátok jön a hatás. De van a beüt meg a behat.

És akkor baglyok, figyeljetek, ez az a feeling, amikor jön a Titanic. Aztán kikötés van, leszállnak a matrózok. És akkor a Tiumdisong.

Hazán a szemem újra a Fiberen. Punci Mágnes barátom írt is nekem rögtön. Juhász Isti azt írja, akkor a Punci Mágnes vagyok, hogy a vasorú bába is hozzám tapadt. Tudod, Miki barátom meg annyit ír? Ne! Azt a kurva, mekkora zenék! Aztán drága Frittyó küldött nekem egy képet is. Meeting van a Messengeren, mégpedig Ivo Meeting. Anglia, Magyarország, USA Meeting. A Super DJ Rádióval, csak is Kőszegi Gabival. Oh yeah! Hatalmas pacsi akkor mindenkinek!

örömmel látom, hogy Jobbik is itt van még. Nagyon penge ez a muzsika, Gabi. Kedves Jobbi, igazi Dium Disung. Azok a fajta zenék, amikor már hatott a Jim Beam, meg a Red Bull, meg a vodka. Emlékszem, még voltak azok az italakciók. Egyet fizet, kettőt vihet. Persze ez nem a csajokra vonatkozott. Mondjuk néha a pultos nénik elég jó néztek ki. Mondjuk ez egy más téma.

És egy Miki barátom így a zenei K.O. 12 menetből egy. Csak is K.O.-val. Zsülik hális, az a zseniális. Ha-ha, köszi barátom! Erre most eszembe jutott Fási Zsülike. Mindjárt keresek is valamit tőle. Aztán be mixüljük.

És így van, drága Csopi barátom, igazi zakatolós, olyan Bagoly Expressre való. Igen, igen. Tudod, mit szoktam erre mondani, olyan árnyék boxos.

drága bagoly barátaim. Nagyon úgy tűnik, hogy lesz egy kis túlóra. Úgy terveztem, hogy 11-kor lelépek, mint purva a porondról. Na de, az írsai az más diktál. Úgyhogy szerintem lesz egy kis túlóra, persze, ha nem bánjátok.

figyeljetek, baglyok, nagyon úgy tűnik, hogy még éjfélkor is szállítgoznak itt az éjszakai baglyok. Ugyanis itt van Garai Tibi barátom is. Káló semjén. Kellemes szép estét, drága barátom, szevasztok, szuperek! Sajnos később, de a Garai család és Káló semjén csatlakozni szeretne. Kedves Tibi barátom, engedély megadva. Örülök, hogy itt vagytok az Expressen. Hatalmas bacsi a legkisebbtől a legnagyobbig.

Gedeon néni barátosném is írt nekem, nagyon jól zúzott Gábor. Hiszen akkor ez így szól. Gedeon néni a női fodrász.

És ahogy Hegyi Lajosunk írja, igen, stabil BPM-en mennek ezek a zenék. Csak is olyan stabil, mint a magyar forint. Ezek inkább olyan bitcoinosok.

Basszus, tök hihetetlen. Az ének hangomban nem űztem el az éjszakai baglyokat. Megnéztem a számadatokat. Stabil hallgatóság. Pedig azt hittem, hogy egy-két ember távozik. Na de, aki bírja a port, na meg a jó zenéket, annak itt a helye.

akkor bocsi, bagyok, de hamarosan megint jön egy ismétlés. Ismét egy olyan kedvenc, amit ebben az órában se tudok elengedni. Nem sokára érkezik Freddie Lee Grant, és a Let Me Think About.

Azt a drága Jobim is küldött nekem egy üzenetet. Ugyanis szemem ismét a Viberen. Az így a Fásis Gyuli már lefutott. Cristiano Rudolfo álmatlan éjszakának a számát hallgatom. Vagy hallgatnám Kadok Night Train féle remixben. Egi az írsaihoz. Hát az se gyenge. Ne képzeljétek el, Gedeon néni zavarba hozott. Küldött nekem egy képet. Ezek a masször csávók baszta meg. Dagadó izmokkal. Szilvike is tudja, mitől döglik a légy.

0: lick me.
1: És akkor figyeljetek, hogy is szól ez, touch me, like me. A csaj meg azt mondja, lick me. Chris Lake, és az Only One.

0: egy újabb üzenet a drága barátomtól, Tony Mikitől. Aki tudja, hogy mi az az igazi respekt a zene előtt. Hiszen azt írja nekem, na most lementem a kocsimba. Ott nagyobbat szól a zene kisebb légtérbe. A bassza a hátamat a basszus. Jaj, Vikikém, az az érzés, ugye? Jobb, mint amikor a masször dolgozik rajtad.
1: So passionate. So fake. So real.
0: Miki is azt írja, remek vokál.
1: So good.
0: Oh yeah. Gondolj bele, Miki, én munkom, mondod a csajnak, don't stop, don't stop. Vagy inkább a csaj mondja neked.

az agyámat, mikor a mekkora micsoda szöveg. Hát figyelj, fülej! Ott van az igazi mondani való. Figyó is írt nekem. I can't believe you. You played the best fucking track ever. Thank you, mate. My pleasure.

87 Mispét a Viberen. Egy Lajos annyit ír, 2001, de szép idők voltak. Kedves Lajosom, teljesen egyetértek. A 2000 meg 2001 mesélni tudna. Ho-ho! Viki barátom pedig annyit ír, sajna már nem vezethetek, pedig csapatnám a városba. Fogyasztottam, szóval no drive. Betartom minden áron. Mikikém, felelősségteljes fogyasztás. No alcohol. No drive. Na meg valami ilyesmi. És hogy Miki barátom is írja, imádom a 2000-es éveket. Régi szép idők, ugye? Amikor ők tudták, hogy kell zenélni. Micsoda dalok születtek.

Nem csalódtam az én Toldobiki barátomba, hogy itt írt nekem, hívok taxit. A kedves Mikikém egyébként szerintem én is voltam ilyen hülye andó. Megcsináltam azt, hogy hívtam a taxit. Megmondtam a taxisnak, dobja be a pendrive-ot. Baszta fel a hangerőt úgy, ahogy én akarom. Aztán jó fej volt a taxis. És kibaszott szépen dübörgött.

10 azt írta nekem, hogy vagy dobjam át a műsort, vagy esetleg éjfélig nyomom, akkor majd ő is becsatlakozik. Hát Zsoltikám, akkor ezt neked? Amikor fogod a kormányt.

Aztán szerintem ismét a Viberen egy újabb kedves üzenet drága Frityonktól. Azt írja, mindig rá tudsz dobni egy lapáttal, kurva jó, már bocsánat. Ausztráliából írták, hogy ez a faszik egyetlen jó. Hát persze. Kedves Fritty, akkor neked is köszönöm, hogy terjeszted az igét. Oda állt a pocsolyán túl.

Gedeon néni is írja, húj, de jó zene. Hát azt megkiszem, igazi csipa kibaszós. Éjfél után 17 perccel. Az iccakai baglyokkal. Na meg ezekkel a kis csipa kibaszósokkal. Itt szombat hajnalba.

És nagyon ügynéz ki, hogy Toldi Viki barátom betartotta, amit ígért. Hívott egy taxit, megjött a Tesla. Fejhallgatom a Tesla-sz, azt írja. Megnézem a Citadellát, hiszen fantasztikus a kilátás így este. Hát Viki, én irigyellek. Kicskóciában mondjuk, ha én most hívnék egy taxit. Hát sok mindent nem látnék.

Aztán kedves Jopi adott nekem egy jó ötletet, amikor mondta, hogy kéri a Fási Zsülit Night Train Remixbe. Hát kedves Jopi, Fási Zsüli az nincs. Hát most majd anyukát tudod így vigasztalja. Viszont itt van velünk a Night Train. Jó, a remixbe szerintem, amit nem igen hallottatok még. Ugyanis Don'ts remixelte a Night Train-t. Köze Miki barátom írja. Egy Meki a fuvardi. Ezt kérte a taxis haver. Mondom, oké, yeah. Kedves Miki barátom, olcsón megúsztad.

lesz legközelebb. Fritjó is írja, hó de jó, de az eredeti a Funky Green Dogs. Na az az igazi. Hát megmondom, az se rossz. Aztán Encsi is itt van. Hallom, még megy a buli. Aztán most nézem, mint a Viber-t. Ezelőtt egy pár perccel elköszönt tőlem. Azt írta, hát sajnálom, mert nem kell kapcsik a híva vasút vár a máv. Illetve híva pityú vár a zágy. Jó buli tektek, pucsik Encsike. Azért még ugye lehet, hogy fülelek a fülessel. Hát ezek szerint akkor a füles bennmaradt. Pityuk a bealudt valószínű. Encsike meghallgatja a jó zenét. Örülök, hogy itt vagy. Welcome to the night train. Örömmel látom, hogy még Gertény Gyerdő Szentgyörgy is itt van, hiszen Isa Isti barátom is küldött nekem egy smiley-t. Geden néni barátos némereg annyit ír, Night Train, hát ez olyan sincs is. A Szilvikén mondtam, sírva fakadna a villanyszerelő. Aztán Jobb is írja, Gabi, Cristiano Rudolfo remixre gondoltam. Jó van, nagyon valamilyen fási Zsülit értettem. Amúgy zsír, ez a Night in Remix, és azt írja Jobbi,

kedvesen, csak egy titok. Az éjszakai baglyok szeretik a szaftos sztorikat. Zenei Zibad 2007. Night Train után. Egy jó kis John Dalbec, NDP és az Everywhere. Tudjátok, amikor a Daylight Beating the Moonlight. Vagy valahogy így.

Aztán örömmel látom, hogy a platánpékek is még fülelnek, hiszen azt írják, mi is fülelünk, még lambadázik a kígyó a zenére. Hát most a kígyó vagy a piton? Köszönjük, hogy itt vagy, Istikém! Viszont, amint mondtam, The Daylight, Beating the Moonlight, John Dalbec, és az Everywhere, csak itt a Superen. Changing.

Struggling with a basic, waiting for a better day. Istenem, micsoda gyönyörű szöveg. Everywhere in the world. Az éjszakai baglyok egyébként a legjobb példa rá. Hiszen itt van velünk mindenki. Tengeren túl. Az operáciás tengeren is, ugye? Na meg persze. Magyarország minden tájáról. Erdély. Magyarország. Usánka. Kérem szépen, ez az éjszakai train, a night train. A mi kis éjszakai bagoly expresszünk.

aztán szerelem újra a Viberen. Igen, de a Néri csak annyit ír nekem, mélyen környe. Hol is van, azt kérem? Oroszlánytól egy olyan 10 kilométerre, ugye? A villanyszerelőknek a zsős hazája. Na meg a DJ-ké. Itt van Jobb üzenete is. Azt mondja, Gabi, ez az írsai jó hatással van rád. Mindig ezzel kéne kezdened. Kedves Jopi, gondoltam már arra, hogy veszek egy ilyen magánpálinka főzdét. Aztán is Skóciába mókolom a jó kis írsait. Az a baj, hogy a készlet is véges. Úgy tartogatom itt a jobb napokra. Mr. Fritjo pedig annyit ír, fire up! 30 délután meddig bírod? Hát kedves Fritjo, szerintem még egy olyan 10-15 perc, aztán lövik a pizsit. Olyan leszek, mint a TV Maci, elmegyek fogat mosni, aztán bebújok az asszony mellé. Csak rá ne leheljek, mert akkor lesz gebasz. Megérzi az írsait.

Aztán gyerekek beszabehu. Fütyó elküldte az otthoni kis házi pálinka főzdéjét. Hát figyelj, Fütyó, nyitom az ablakot.

És megmondom az igazat. Az éjszakai baglyok mindig meglepnek. Toldi Miki barátom is küldött egy képet. Mégpedig egy szórakozó helyről, Füles ugye a fülbe. Nightlife keményen dübörög. Azt írja, betévedtem egy szórakozó helyre. Hát Mikikém, keményen nyomod.

Aztán Frityó is írja, vettem egy pálinka főzött kettes pálya. Szerintem le fognak tartóztatni, ha beindítom. Hát figyelj, Frityó, szerintem teljesen más lesz ott. Az összes susankai magyar ott lesz nálad, ha kiderül a hír. Magyar ember kettő dolgot szeret, a pálinkát meg a mulató zelét, főleg ha be van baszcsizva.

Aztán Hegyi Lajosom is írja, valóban tökéletesen összerakott zenék, nagy bacsi. Azt írja, duplázunk. A kedves Lajosom, mi már valahogy a triplánál tartok. És figyeljetek, bagja kibukkant fel. Itt van velünk Kolozs Imcsike. Írja nekem, meddig csintalankodsz, Gabi?

aztán Seven Mishpét a Viberen. Gedeon néni barátos téma annyit ír, hogy nem adom fel. Nem adom fel. Azt írja Platán Péknek üzenem, Hajdú nem jár, majd holnap. Jó, az már ma van.

kedves Miki barátom, el kell meséljek egy sztorit. Az én németországi betyár barátaim, a Zedekásék, ők is megcsinálták ezt a szitut. Elmentek a buliba, ráadásul magyar buli volt, aztán vitték a fülest. Fülesbe meg ugye Nightlife-ot hallgattak. Erről ennyit.

Tarem Imcsikénk annyit írna, jó alukálok, muszáj, ciao. It became have a good night. Figyelj, fülej, hallottad? I can get no sleep. Az éjszakai baglyoknak a himnusza.

És kedves Mikikém, hatalmas pacsiod akkor a házi buliba, hiszen Miki barátom azt írja, házi buli, yeah! Kérlek még told, 14-en táncolunk, úristen! Citadella megnézése megtörtént, és maradt a házi buli. I can't get no sleep.

És ugye vannak azok a piszok, mázlisták, akik a házi buliba stírolik a jó kis csajokat. Miki barát vagy ti rá, micsoda csajok! Ej, Mikikém, akinek összejött az élet, ugye? És persze a klasszikus dallamok itt a szuperen. Az éjszakai vagyoknak a himnusz. I can get no sleep. Faithless és az Insomnia. Természetesen.

És kedves éjszakai baglyok! Betty látta meg a show party, annyit ír, hogy az éjjel nem érhet véget. Én ezzel a trackkel természetesen akkor búcsúzom. És mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint nyomagam, Kőszegi Gabit hallottátok ma is. Jussai Oliver társaságával mókolni. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő füleket még egyszer. És persze csúdi jó hétvégét kívánok. És ne felejtsétek, az éjjel soha nem érhet véget. Have a good night, have a KitKat, sziasztok, ciao.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.